Yedim kofumia. Wadu wawure ase etifu. Eye incense o. Anase eye incense. Anase eye anka. Anase mofre. Anase kodu. Eye Jesus. Hallelujah. Obia, ma obi dada o.